0: Hol, hogy ne rem, hol mi kösz de sírni?
1: Jó. Nézzük, hogy van, mert van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van, hogy van